Rádió Norok. Rádió Norok. Rádió Norok, ora 20. Rádio Norok. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Norok.